0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento.
1: Zamislite svijet u kojem se studenti i profesori kreću bez poteškoća među zemljama Europske unije, stječući nova iskustva i šireći svoje obzore. Uspostavom europskog prostora obrazovanja, Unija aktivno radi na tome da ta vizija postane stvarnost. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi saznaćete što Europska unija poduzima kako bi obrazovanje bilo jednako dostupno svima, uključujući pristup programima mobilnosti. Glavni ciljevi europskog prostora obrazovanja su poboljšanje suradnje, promicanje mobilnosti u svrhu učenja i osposobljavanja, te razvoj otpornijih i uključivijih obrazovnih sustava. Ključni element te inicijative je promicanje obrazovne mobilnosti. Cilj je svladati prepreke obrazovnoj mobilnosti poput financijskih ograničenja, manjka informacija, neznanja stranih jezika i administrativnih poteškoća. No kako je ta inicijativa uopće pokrenuta? Europski čelnici su po prvi put podržali ideju europskog prostora obrazovanja na socijalnom samitu u Göteborgu 2017. U međuvremenu su i komisija i vijeće podijelili svoje ideje o europskom prostoru obrazovanja. Njihov je cilj poboljšanje kvalitete obrazovanja mladih u čijem bi okruženju od rane dobi trebalo promicati uključivost i rodnu ravnopravnost. Osim toga, tješnja suradnja u obrazovanju trebala bi omogućiti i da odrasli učenici imaju pristup cjeloživotnom učenju. Obrazovanje bi također trebalo pratiti digitalnu i zelenu tranziciju, tako da današnji učenici i studenti mogu pomoći u rješavanju budućih izazova. Europski prostor obrazovanja omogućuje zemljama Unije suradnju u određenim aspektima obrazovanja, a da pritom zadrže kontrolu nad svojim obrazovnim sustavom. Svaka država članica odgovorna je za obrazovanje i osposobljavanje svojih stanovnika. Međutim, tijekom godina Europska unija imala je vodeću ulogu u povećanju pristupačnosti obrazovanja izvan granica. To uključuje provedbu bolonjskog procesa osnivanjem Europskog prostora visokog obrazovanja, zatim program financiranja Erasmus+, čiji je cilj modernizacija obrazovanja putem mobilnosti, i Kopenhašku deklaraciju koja je ojačala suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Unija je 2010. postavila niz ciljeva u obrazovanju za narednih 10 godina u sklopu okvira europske suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja. Premda su određeni ciljevi postignuti, neki nažalost nisu. Naprimjer, došlo je do porasta sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i stope uspješnosti visokoškolskog obrazovanja. Međutim, studija iz 2018. pokazala je da je također porastao udio 15-godišnjaka s niskom razinom osnovnih vještina. Iako su nastojanja za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja polučila različite rezultate, Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament slažu se da je to vrlo važno pitanje. Cjeloživotno učenje mora pripremiti sadašnje i buduće građane za aktivno sudjelovanje u društvu i da se uspješno nose s ponavljajućim krizama. Učenje bi im trebalo omogućiti i da sudjeluju u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Primjerice, Unija je pokrenula Europsku godinu vještina koja traje od 8. svibnja 2024. Cilj te inicijative je opremiti mlade potrebnim vještinama za kvalitetna radna mjesta i pomoći poduzećima u rješavanju problema nedostatka vještina. Tijekom tog razdoblja, tisuće događanja i aktivnosti usmjerenih na razvoj vještina održat će se diljem Europe. Studija Europskog parlamenta iz 2021. pokazala je da je vizija Europe kao obrazovnog prostora bila sastavni dio procesa europske integracije još od Drugog svjetskog rata. Stoga parlament podržava jedinstveni europski prostor obrazovanja. Istodobno ističe važnost odgovarajućeg financiranja kako bi obrazovanje bilo jednako dostupno svim mladima, uključujući i bolji pristup unijinim programima mobilnosti. Najistaknutija inicijativa obrazovne mobilnosti je program Erasmus. U svojoj najnovijoj verziji program Erasmus za razdoblje 2021. do 2027. osigurava financiranje za obrazovanje, osposobljavanje mlade i sportske aktivnosti, kao i program Erasmus+. Dok je u razdoblju od 2014. do 2020. više od 4 milijuna ljudi iskoristilo priliku za mobilnost, u sljedećem razdoblju očekuje se da će broj korisnika porasti na čak 12 milijuna. Zadnja verzija programa zadržala je pristup cjeloživotnog učenja. Među vodećim inicijativama u okviru tog programa su Europske sveučilišne mreže i Europska studentska iskaznica. Program je usmjeren na uključivost te na pojednostavljenje za krajnje korisnike. Sportske aktivnosti su također uključene u glavnu strukturu programa, proširuje se upotreba digitalizacije, potiču nova područja znanja i uvodi nova inicijativa mobilnosti Discover EU. Sve u svemu, Europska unija i njezine institucije nastoje poboljšati mogućnosti za učenje za sve građane, ažurirajući postojeće projekte i pripremajući nove. Ključne inicijative, kao što je program Erasmus, trebaju nastaviti pružati podršku europskoj mobilnosti i poticati studente da razmišljaju izvan okvira. Europsko područje obrazovanja trebalo bi zadovoljiti te potrebe i tako pomoći u suzbijanju nejednakosti i obrazovnog deficita. Uspjeh se postiže samo kontinuiranim radom. Na razini Europske unije i svake države članice poduzimaju se i nastavit će se poduzimati razne mjere. Stoga će rasprave i zakonodavstvo u području obrazovanja ostati na dnevnom redu parlamenta. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju i internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan en de Europese verkiezingen zijn dan ook een van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze aflevering gaat over de manier waarop de zetels in het parlement worden verdeeld. Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de Europese Unie. Het vertegenwoordigt de belangen van miljoenen burgers in de 27 EU-landen. Afgezien van politieke voorkeuren en overtuigingen is de zetelverdeling in het Europees Parlement een bewijs dat de EU zich sterk inzet voor democratie en vertegenwoordiging van de burgers. In 2024 worden 720 parlementsleden gekozen. Dat betekent dat er 15 meer leden zullen zijn dan in het huidige parlement. Om de werking van het democratische proces in de EU beter te begrijpen, nemen we de manier waarop de zetels in het Europees Parlement onder de EU-landen worden verdeeld onder de loep. De zetelverdeling gebeurt op basis van een systeem dat werd ingevoerd in het kader van het Verdrag van Lissabon. Het heet degressieve proportionaliteit. Maar wat betekent dit? Elk EU-land krijgt een bepaald aantal zetels toegewezen. Grotere landen hebben veel zetels en kleinere landen hebben er minder. Maar de parlementsleden uit grotere landen vertegenwoordigen meer mensen dan leden uit kleinere landen. Neem bijvoorbeeld Duitsland. Dat is het land met de grootste bevolking in de EU en het heeft dan ook het grootste aantal zetels in het parlement, namelijk 96. Tegelijkertijd hebben kleinere landen zoals Malta, Luxemburg en Cyprus niet meer dan 6 zetels. Dat is trouwens het minimum aantal zetels dat een land kan hebben. Duitsland heeft 1 zetel per ongeveer 860.000 inwoners, terwijl Malta 1 zetel per ongeveer 90.000 inwoners heeft. Op deze manier leggen alle burgers met hun stem evenveel gewicht in de schaal, ongeacht het land waarin ze wonen. Als ze eenmaal verkozen zijn, maken de parlementsleden deel uit van fracties die georganiseerd zijn volgens politieke overtuiging en niet op basis van nationaliteit. Tijdens de 9e zittingsperiode, die van 2019 tot 2024 duurde, waren er 7 fracties, maar dit is geen vast aantal. Om een fractie te vormen zijn er 23 leden nodig die samen tenminste een kwart van de EU-landen vertegenwoordigen. Na de Europese verkiezingen van juni zal de zetelverdeling dus het diverse politieke landschap van Europa weerspiegelen. Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van wetten en beleidsmaatregelen die een invloed hebben op het leven van miljoenen mensen in de hele Europese Unie. En dat is maar één van de redenen waarom jouw stem zo belangrijk is bij de verkiezingen. Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetgeving en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
4: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
3: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
4: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
3: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a nemzetközi nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
4: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
3: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
4: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
3: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával.

0: Mely szerződésekre épül az Európai Unió? Miben rejlik jelentőségük? A Ki a szavak dzsungeléből című sorozatunknak ebben a részében többek között ezeknek a kérdéseknek járunk utána. Tartsanak velünk!
1: Az EU alapszerződései és azok későbbi módosításai, röviden az EU szerződések, az uniós tagállamok között létrejött kötelező erejű megállapodások. Ezek határozzák meg az Európai Unió és intézményei működését, hatásköreit, döntéshozatalát. Aláírásukkal és ratifikálásukkal a tagállamok vállalják, hogy az uniós intézményekben együttműködnek egymással, és végrehajtják a közösen alkotott jogszabályokat.
0: Az uniós intézmények ugyanakkor nem csak jogi aktusokat fogadnak el, egyúttal nem kötelező erejű szövegeket is kiadnak, például politikai nyilatkozatokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, amelyekben uniós célkitűzéseket fogalmaznak meg.
1: Az Európai Unió története egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza. A második világháborús pusztításból ocsúdó nemzetek egy csoportja úgy döntött, hogy a béke és a jólét érdekében együttműködik egymással, és bizonyos iparágakat közös irányítás alá von. E döntés hátterében az a meggyőződés állt, hogy a gazdaságilag együttműködő országok kevésbé hajlamosak háborúzni egymással. Az 1957-es római szerződés volt az első jelentős mérföldkő. Létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, lefektetve a ma ismert Európai Unió alapjait.
0: Az aláírók szorosabbra akarták fűzni a gazdasági együttműködést. Közös piacot akartak teremteni, ahol az áruk, a szolgáltatások és a pénz szabadon áramolhatnak, és az emberek szabadon mozoghatnak. Ennek megvalósítása azonban évtizedeket vett igénybe. Az újabb fordulópontot a Maastrichti szerződés, más néven az Európai Unióról szóló szerződés hozta el, amelyet a tagállamok 1992-ben írtak alá.
1: Ezzel hivatalosan létrejött az Európai Unió, amely immár nem csak gazdasági, hanem politikai közösségként határozta meg magát. Ennek egyik hozadéka az uniós polgárság fogalma, amelyet elsőként a Maastrichti szerződés rögzített. Azt jelenti, hogy az uniós tagállamok valamennyi állampolgára automatikusan az EU polgára is, így az EU-n belül bárhol lakhat, dolgozhat, tanulhat és szavazhat. A Maastrichti szerződés sok más újítása mellett előkészítette a közös valuta, az euró bevezetését.
0: A következő években pedig tovább bővült és mélyült az integráció. Ahhoz, hogy az EU zökkenőmentesen működhessen és további tagokat vehessen fel, ismét módosítani kellett az alapszabályokon. Ez hívta életre az 1997-es amszterdami szerződést, amely egyúttal növelte az Európai Parlament hatáskörét és átláthatóbbá tette az intézményi döntéshozatalt, hogy az EU demokratikusabb és elszámoltathatóbb legyen.
1: Az EU szerződések legutóbbi módosítására 2007-ben került sor a Lisszaboni szerződés aláírásával. Ennek eredményeképpen tovább egyszerűsödött az uniós döntéshozatal, erősödött az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe, és javult az intézmények átláthatósága. Ahhoz, hogy az EU egy hangon tudjon megszólalni a nemzetközi fórumokon, a Lisszaboni szerződés létrehozott két új tisztséget. Főállású elnöke lett az Európai Tanácsnak, illetve külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt kapott az Unió.
0: Az Európai Parlament közvetlenül nem vesz részt a szerződések kidolgozásában, de ma már az uniós polgárok hangjaként indítványozhatja és véleményezheti azok módosítását. A szerződések felülvizsgálatáról a tagállamok kormányai tárgyalnak, adott esetben más uniós intézményekkel, köztük a parlamenttel is konzultálva. A parlament köteles állást foglalni a módosításokról. Az idők során az intézmény egyre nagyobb szerephez jutott a jogalkotásban és az uniós költségvetéssel kapcsolatos döntésekben. Jelentőségét mutatja, hogy ma már ő választja meg az Európai Bizottság elnökét és hagyja jóvá a biztos jelöltek listáját.
1: Az EU szerződések lényegét pedig úgy tudnánk a legjobban megragadni, hogy olyan kötelező erejű megállapodások, amelyek alapvetően meghatározzák az Európai Unió és intézményei működését, módosításai pedig biztosítják az integráció folyamatos fejlődéséhez szükséges jogi keretet.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán. Euroopan väestö ja meitä ympäröivä

0: Castro Suntasuch of Victorian Gahida and Yitchacha. Don Vrasha Lucht Vechna, Kaulish and Junskul Klossauer, Kanadishna, Hurtha, Foilish, Nastra Digitacha Hapu. Toucham Heimlish Lucht Vechna, Verdu in Onid, Agasar Rain or Dawn, Agas Kamad Sos Lenanosna Vechna. Tachunsna of Owl Idachaskananirta, Fahidlu in a Herkaltorha, Agas Leonorina Big Toil in Orpuch in Sanair of Savashlasan. E Derek, kintian an vrasla takiat vartish gul kurcha gabartish quitnown in achtir in Sanantas. Winterish in a mach tre idrfle realala, Annalisha an eke chorus klasaurk agus er hroch di savaraga, koilu choin le porta helasfera, agus gneavichti for rochtana. Kudian an darishra, kultur, gach arnoil kultur hugus chrahok, shakas na harnolik a klasaurk agus ganan. Ta kyol le triot, altruot agus trasorot kultur hin sin arvinti, marian lish an tavaliena agus na hawak aliena. Gubonusuk, kernchi mwinu arfoil the hunskil chor briacha e dirhe exoile. Marshin, mas maklein arklina hu in Trieste, agus mas mienlat de lagoi le halian tori ele in sinahan agus in arhus. Even an thrasa dorach na crowach da ditche. Agrian an thra cultur chinsna specialta chan ahantas a hort an vorfiaus agus an crowach. Awel doishna dan le tricht, den kiol, den altrucht agus da glor ele. Gnees bagoil den thra cultur na gadaki an chile clor ho gloistuchta. Kilian chishin gur feid lat cowardail chan tashil agus ober yen of har lar, lucht fechna nua of wintamach, agus faulam o fieri. Curran Culture Moves Europe deshna untacha arfoil chanishini enav. Is chansnavishin a curran jontish sa gloishtachta arfoil dalianthori agus da garmaha kulturha ngach kiaun dan dahad tir ta partach in orp na kraahachta. Ta se gusoy le Erasmus kulturha, ta tashtal kona hachti agus koebru uhoi le geshlesh. Sean made the door to Katie Lowry, co-kiaun yask orp na kraahachta an airing face na deshna win le Culture Moves Europe.
1: If you want to develop your...
0: Mas mien lat de chlachtus ma alin tor nu de chud ibra ma agriach dair level idunar siunta nu orpacha urbert. Tosh gar fedri usaid kun co-farti achti nu saulacha a ha style. Den an rant dien a mion chonachacht nu camcourt. Taan meid is fed lat dien av anna halupa agus is biag buel av winlish. Ma has dien at de chud ibra a urbert sa reimshasan deatak se shalva in a huusfuinta ma.
1: This can be a good starting point.
0: An triushra na an trah ras arnala. Se ta gishle na nu aliacht coa brua de disciplini agus irunu dan rei yidgetuch. Le chinsnav awal seher le na krahocha nu aliachta an sprukata leish na kauru le harnalacha an chultur agus na krahochta aiga horta rúla an chytna agus tachta reitig nu alacha. Sin an fog mwynin se chinsnav le vaskan krahocht leish an dechna aliacht nu yen comas gyda firmacha alina eag suile. Mar hompla, ma vi an arclaniacht agus veltucht iruil, an intlucht herga agus kiol, nu clehiacht agus letriacht in a godna da da heihar, is feidlish an schemso takula da hiunstadul kraahach. Marshin, conas is feidlat poartag lachas a chunstadul. Is coma mas maclean, kraahar og, nu garmi alina hu, ta tri rud gur feidlat da yenav. Ein gedalsias, fanu an kofram na data agus na glean ar hagria isro. Fuil sin an gníomhrucht feimúcháin orpach o medachas agus cultúr gléan ar lína go rialta. Táid oscailta de réine éanar, de rúpí agus d'agriochtaí, agus is féad le tacht ar gachóolas atá uairt an chéad deis eile chun do chud smuointe a thuairt a gríis. Ar an daradal sias, bíon nasca. Is féad le dasc orp na cruachta i de thír tróir a thuairtid chun cabhrúlaat na cruite ar thuiscint, iartas láidir a scrí, agus a bheith de chud de líonra cóharta a féidirthe atá le fáil ar fud an aontais. Agus ar an dríodal sias, bíodh fís agat. Bhain an orp na cruachta le féchanta rudaí ar shlí nua agus nósanna a bhrise. Má thugann de chud saothair dúlán na norm, má thar sníonn siad teornacha nó má nascann siad pobal le chéile sé seo an áit cheart dóibh. I bheith bheith cethair nuair a chuig ceistear hí fé rann chuidú an chlóir le tocha níos fearr den chéad luain eile trean gólachas na bhrabúis Fedora, dúirt Judith Fidicoch, ceann aonad orp na cruachacht ag an gcumasún orpach.
2: We first spoke about the mission.
0: Le riam ar dús fé bhisin an chlóir, agus bhí níos gur bhéir bhí a gceist ná ar nairacht a chaomh nó. Marshin, Tommy de Gober Honey Hoyevno, Achavelnir Tarti Fos, Dylam, Tommy de Gober Sonar Dalchi, Isvad Quitten Bonusuch of Winling Galeri and Kultur, Agus Credum Gulche Harvard Tarta, the Kate Gluinella, Ganenemish or Nairoth the Uside, Agus Kudormish Lera Ura, Agus Breen Uade.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Tan níos mór gheist le hórp na cruachta ná muoinú a bhain. Rightas tá ann, a d'ir go bhfuil trácht leis an galtúr, go bhfuil luach a buint le dhá, agus go bhfuil inéistú a dhéanamh ag an orb ina todhchaí cruach. Buinen sé le talann na chuachtú, éagsúlacht galtúrtha a chosaint, agus cobhú le smuointe cruacha a bheith féh lá thar theorannacha. Mar sin má tá ar sceitseáil, iscrí, a chana nó a códú de chéad sórthéthir eile. Bíochas agat gur cuid de phobal cruathaóirí a haon ar fud na hárpathú, agus tá an taontas árpach réagla tacú leat. Chun tuile ólaisteáil, tuair cuairt a thaobh gréasáin ifigóil orp na cruathaíochta nó leabhar le dascáitúil orp na cruathaíochta. D'fhéadfá an chéad deis eile bhainíos gurdaid ná mar cheapantú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na hárpa a chur an podcréile sa de láthair.
3: Schengen.
4: Schengenský priestor sa dnes rozprestiera na území 27 európskych krajín. Okrem 23 členských štátov Európskej únie, do neho patrí aj Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom Schengenského priestoru a tretou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
5: Schengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen. It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
14: Lot of anxiety about Schengen.
5: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
4: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálsky občania sú od tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
7: Schengen.
5: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice schengenského priestoru.
4: Načrime trochu do histórie. Začiatky schengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané schengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných schengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
5: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní Schengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v schengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
0: An chóile orpach, chóile an eantais orpag, chóile na hórpa. Gom leisgéil, cad tá gestagat? Chúrg sé mar úil arindana, na gurach. Tá animnach an adrí chóile sa nach mór díroch mar an géna. A cad í anan siad galéir? Agus conas is féidirí ad a ahant óna chéile? Cahmí súil nias géire ar gach ceondíamh? Tás nímis leis an gáile orpach. Tá si dénta sús des na cínstáit nú rialtais ó 8 málstáit fithe an éantais, a bhfuil chanceléir chónaim na Gearmáine, uachtarán na Franca, agus príomhara na hiodáile gan a cúpla duine lua. Tá an tácht chéanna ag túrim gach bálstáit atá páirteachinte. Tá uachtarán féin ag an gáile orpach a thoghta de thairm a ghabhlíon go lé. Is féidir an tairmeasán a anóchant éan uair amháin. Ó fehefer ceair sé Antonio Costa iarfriomhara na Pertingéile uachtarán na cóile Orpí. Agus anóg bíon uachtarán an chumasúin orpig ina chóilta nó ina cóilta den cóile orpach. Tagan an cóile orpach le chéile ceir a thuara ar a leid sa bhliain chun tró agus tosaíochtaí polituile foram lána an éantais a leagan sios. Ní anan siad ar bhaitíochta ag litha an éantais ná ní ghlachan si iad. Tugann si cuais na mní den éantas chun solis agus tugann si na bairta is ceart a ghlacha le fis. Bannis dian an chóile orpach tagfa si agus géirchéimna gan chuine. Samplí díobhsán le DNA na an coga in san Ucrain, pandéim COVID an éideog, Brexit agus an géirchéim argadis. Ina haunta san an amnían si nu ceapan si ir a hóri de Royal Ord le Vail Áirithe de chuid na éantas, awl uachtarán an bhaint cianis orpach, Ordan dí an éantas do gnóthaí eachtacha agus an bhairta slándála, agus uachtarán an chumasúin orpaig. A conas is féidir cuin a bheith anam agus ról na cóile orpaí gan í a bhasca suas le cean den dá chóile eile. Cuin again bhrása sa a lenas. Is ceanarí orpacha atá i gceanas sa chóile orpach. Rhaenan an chóile orpach fergant Europa sa bhraséil le cóile an éantais orpig. Tarlíon an obar le húil a bhain le dlith an éantais a chrathú a gáile an éantais orpig. Tugtar cóile na nari ar hi chuma. Tá si dénta suas darí rialtais náisiúnta ó gach tír in san éantais. Cílíon sé sin go dagan na harri atá freagrach as réimse bártais a le chéile a gáile an éantais orpig chun cruthachar a rachtíocht an éantais. Mar hompla bin crinne ag ariach na miachta agus argadis cun gnóthi argadis a flé, agus plean aridli agus cirt le ceist na brehúnacha. Se an tara hagan an mellstat a bhil an óteránacht rahlach ar an gáilege ag an aumáirithe san a bhíon sa chahír dá grinnethe. Glach an bellstat de fuil an óteránacht gach sé bhí. In éanacht le Parliament na Hárpa den an cóile an aontais Árpaig idirbhartaíocht ag luthe an aontais agus glachan siad le chéile iad. Glachan an cóile ba séad an aontais leis an Parliament chumma. A conas a chuinómid é anam na cóile sa? Well, si seo an tean cheandaíomh a luan an taontas Árpach ina hanam, agus si an tean cháile í a bhfuil anam eléige, cóile na nari. Is léiru é sin ar a cóhéanamh, os fud é gúil si déantas os darí ó gach Ballstát. Anis fech mis ar cháile na Hárpa. Is agriacht é le í cáile na Hárpa agus ní institúid do chud naontas í. Tá sé Ballstát is dahadacha, i bhad níos mána an taontas. Ach is beáil de cháil na Hárpa é gach cean de hacht mellstát fithe an aontas. I measc na mellstát nachhualinn san aontas tá an riocht aontaithe, an Turk, Liechtenstein agus an Eilvéis gan a cúpla cean lua. Bunaíodh cáil na Hárpa in 1899 agus si an agriocht idir rialtais is sinne in san Árabí. Tá cean cheathrú lonaithe in Strasbourg na Franca, áit a bhfuil a cean cheathrú ifigóil ag Parliament na Hárpa. Tra dá raibh d'agriach an Parliament a si an armlánacha i bríomhirgint cháile na Hárpa, Palais de l'Europe, nó Palás na Hárpa. Ar bowl bhag an Parliament chuig a fuirgint féin a tá nasca leis an Palais tréigrithid de chosaithe. Is agriach dí cháile na Hárpa a chosní an cearta an duine an déan leathas agus an smacht reachta. Tá cuairt féinice an chuairt Árpach am cearta an duine. Si seo an áit in ar féad le hiarrthe sóirí gearán a gcoinne stáit a chur isteach, má bhraithann siad gur denag sáirú ar a gearta agus a siar si. Ach ní féidir é sin aanamh a chomháin má tá an cás tógcha chomh fada leis an gcuairtas iarda sa stát sonnacha. Mar bháthair institúid na cuairte Árpaí am cheart an duine bíon cáil na Hárpa ag obair chun na chintú nach dáileag sáirithe ar cheart an duine an chéad lá riamh. Denan si é sin trí chunmhinseoin ar Arbert. Is conairthaí idirnáisiúnta atá ceangailteach ó thaobh an dlíde iad chunmhinseoin. An chéad chunmhinseoin a bhí ag cáil na Hárpa ná an chunmhinseoin Árpach am cheart an duine bontlach cinníorbhíochtaí na cáile. Tá sé sinnethe gach Ballstát dá chuid agus leagtar amach cearta agus siirsí daoine nach móríad a chosantán. Den an cáil na Hárpa muirseacht a chuirsaí ina Ballstát agus tugann sí moltaí fé conastalling lech le hasna bh réimsí ag súile. Chuid is na réimsí a n-aillálann cáil na Hárpa lo ná fhréigan, ceamaléireacht, gnáile roine, scíleáiret, siirse cainte agus saor thoghain. Mar sin, conas is féidir ideálú a dhéanamh idir an cháile sa nach cuid den aontasaí, agus an dá cháile eile. Cuinig ar an Árap mar mhórain. Tá níos mó Ballstát ag an gáile sa in san Árap ná atá ag an aontas Árpach, agus si an taon cháile í a bhfuil anam na mórinne ina titl. Anois, féach mís go hachumar ar bhfuil feite amach againg fés na trí cháile. Tá feimna ar le acu go léir. Siad san, an tslí chun chéine leagan amach, an tslí a dhéanamh, agus cearta an duine agus an déan leathas a chosant. Agus níl a gá cean díobh in san aontas, an cháile Árpach agus cáile an aontas Árpaig. Is agriocht ar le í cáile na Hárpa ach tá na bun lóchana céan aici atá ag an aontas. Bíon an taontas agus cáile na Hárpa ar réon a fear amach do láin a bhaointe na Hárpa agus tá dlúnasc atartha le fada an lá. Ní hamháin gur roinn cáil na Hárpa seomar diaspóireachta leis an aontas. Ina theantas an úsáideann si an tábhrán céanna agus an bhratach chéanna mar thimbalí den aontacht. Tá go leor spruchanna gcuitanna an dá agriocht a bhfuil siocháin agus comhaimneas in san Árap agus níos fuide i géin. Sí Parliament na Hárpa a chur an podcréile sa de láthair. Is féad leat éisteacht le tuile podcréiltaí ar Europarl Radio.
8: Jämlikhet och icke-diskriminering är några av EUs viktigaste värderingar. De finns också inskrivna i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna. Ändå diskrimineras fortfarande många homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner, både i EU och i resten av världen. För att ingen ska behöva vara rädd att vara sig själv och för att alla ska få älska vem de vill måste vi bygga upp ett mer inkluderande samhälle. Det är något EU jobbar ihärdigt med. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
9: Det finns fortfarande allt för många ställen i världen där hbtqi-personers mänskliga rättigheter kränks systematiskt. Många länder har diskriminerande lagar som gör att hbtqi-personer riskerar att gripas, dödas, utsättas för våld eller andra hårda straff. Att leva under sådana förhållanden är mycket påfrestande, både för ens fysiska och mentala hälsa. I över 60 länder är det olagligt att ha sex med en person av samma kön. I dessa länder hotas hbtqi-personer med fängelse, böter och andra straff. Åtminstone 7 länder har dödsstraff för sådana så kallade brott. Det är i Jemen, Uganda, Saudiarabien, Nigeria, Mauritanien, Iran och Brunei. Sedan 2013 har flera andra länder infört nya lagar som kriminaliserar samkönade förhållanden. FN och olika människorättsorganisationer har kritiserat dessa lagar. Sån lagstiftning kan skapa en hotfull atmosfär där homofobi och hatbrott rent av uppmuntras.
8: Jämlikhet och respekt för mångfald är själva kärnan i hela EU-projektet. Därför har EU också ett av världens mest omfattande regelverk mot diskriminering. Alla EU-länder uppmuntras att vidta både juridiska, politiska och ekonomiska åtgärder mot våld, hatpropaganda och marginalisering. EU gör också vad det kan för att förbättra rättigheterna för hbtqi-personer i andra delar av världen. EU-kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, sa så här 2020.
11: It is unacceptable.
9: Det är oacceptabelt att människor ska behöva lida bara för att vara sig själva. Ibland får de till och med betala med sina liv. Det som händer våra bröder och systrar stärker bara min beslutsamhet att fortsätta jobba för och marschera tillsammans med hbtqi-personer både i och utanför Europa. Även där vi inte är välkomna. Vi vet att vi gör det som är rätt.
11: We know that we are doing the right thing.
8: 2020 antog EU-kommissionen för första gången någonsin en 5-årig strategi för jämlikhet för hbtqi-personer. Den tog upp en rad olika åtgärder på 4 områden. 1. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer. 2. Att garantera deras säkerhet. 3. Att bygga upp ett inkluderande samhälle där hbtqi-personer deltar på lika villkor. Och 4. Att verka för jämlikhet för hbtqi-personer i hela världen.
9: De som kämpar mot homofobi, transfobi och bifobi har en stabil juridisk grund att stå på. Inte bara i EU-fördragen utan också i EU-stadgan för de grundläggande rättigheterna. Den sistnämnda var den första internationella stadgan för mänskliga rättigheter där diskriminering på grund av sexuell läggning uttryckligen förbjöds. Ändå räckte det inte med den lagen för att få till en verklig förändring. Fördomar mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner kan anta många olika skepnader. Marginalisering och verbalt och fysiskt våld sker varje dag i vårt samhälle.
8: Över hälften av EU-borna anser att diskriminering av homosexuella och bisexuella är vanligt i deras land. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker nästan 7 av 10 europeer att hbtqi-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Lika många vill också att samkönade äktenskap ska tillåtas i hela Europa. Jämfört med den tidigare undersökningen från 2019 har stödet för hbtqi-personer ökat. Och detta trots att det blivit vanligare med hatpropaganda både online och offline och att länder som Polen och Ungern antagit nya diskriminerande lagar. 2021 antog parlamentet en resolution som utropade EU till en frihetszon för hbtqi-personer, där alla ska vara fria att vara sig själva och få leva och frodas i ett inkluderande samhälle. Budskapet till de regeringar som har infört diskriminerande lagstiftning mot hbtqi-personer har varit tydligt. Men EU har också riktat uppmärksamhet mot människorättssituationen för hbtqi-personer utanför unionen och har betonat att den måste beaktas när hbtqi-personer söker asyl i EU. Diskriminering kan hända var och när som helst. Som EU-medborgare måste vi värna alla våra medmänniskors rättigheter och välmående. Vi måste vara en del av lösningen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
14: Think about the places you remember most when you travel. Often, it's not just museums or theaters that stay with you, but also the music you heard drifting through the streets, the festivals you stumbled on, or the energy you felt in a neighborhood square. Across Europe, culture plays a big role in shaping the identity of cities and regions. Street festivals, local concerts, and community art projects create moments that bring people together and help cities grow. This same idea lies at the heart of one of the European Union's best-known cultural initiatives, the European Capitals of Culture.
15: The programme was launched in 1985 by Melina Mercouri, then Greece's Minister of Culture, and her French counterpart, Jacques Lang. Their vision was simple but powerful. Culture could bring Europeans closer together. Since the very first European Capital of Culture, Athens, in 1985, more than 70 cities across Europe have held the title. Ireland has hosted 3 times, Dublin in 1991, Cork in 2005, and most recently, Galway in 2020.
14: The idea is simple. Each year, selected cities get the chance to showcase their cultural life to the whole of Europe and beyond. So, how does a city become a European Capital of Culture?
15: The process starts 6 years in advance. First, the European Commission decides which countries are eligible to hold the title. Cities in those countries then apply by presenting their cultural programme. A panel of independent experts reviews the applications and selects 1 city per country. After that, 2 and sometimes 3 European Capitals of Culture are selected. Cities are chosen based on several criteria, including the quality of their cultural programme, their ability to deliver it, and the long-term benefits that it can bring to the city and its residents. And when it comes to being selected, size doesn't matter. Cities with fewer than 100,000 inhabitants have held the title, such as Matera in Italy, Galway in Ireland, and Tartu in Estonia. What really counts is a city's human, financial, and cultural capacity, together with its ability to involve people. Once selected, cities have 4 years to prepare. This is when partnerships are built, events are planned, and citizens are invited to take part. So if you live in a candidate city, you're not just a spectator, you can be part of the story. Becoming a European Capital of Culture also brings concrete support. Cities receive the Melina Mercouri Prize, which is worth €1.5 million, and they're encouraged to connect with other EU programmes, such as Creative Europe, which supports the cultural and creative sectors.
14: But the value of the title goes far beyond financial support. Cities often use this opportunity as a catalyst for boosting their international reputation, reviving neighbourhoods and public spaces, and attracting tourism. And the impact of being a European Capital of Culture doesn't end when the year is over. Take Marseille-Provence, European Capital of Culture in 2013. That year, the city attracted a record number of 11 million tourists, which significantly increased its visibility and reach. In addition to boosting tourism, the programme transformed the city. Marseille renewed public spaces, such as the city's waterfront, by opening new cultural venues and reconnecting different neighbourhoods through culture. Many of these spaces are still in active use today and continue to attract both residents and visitors.
15: The programmes devised by European Capitals of Culture show what Europeans have in common while celebrating what makes each place unique. The vision goes beyond the local context, and it speaks to audiences across Europe and beyond. Cities can also involve neighbouring regions, but one city always takes the lead, and carries the responsibility for the programme.
14: One particularly symbolic example is the 2025 European Capital of Culture, Nova Gorica in Slovenia. It developed a close partnership with Gorizia, its neighbouring city in Italy, and, for the first time, two cities in two different countries shared the title. Divided by a border, they took the chance to connect communities across Italy and Slovenia.
15: In a speech made available by the European Commission's audiovisual service, the President of Italy, Sergio Mattarella, marked the occasion with these words.
14: Alongside Chemnitz in Germany, Nova Gorica was chosen as a European Capital of Culture for 2025, and the Slovenian city, together with its twin city Gorizia, decided to take on a challenge, presenting themselves as a cross-border cultural experience. If, by definition, culture knows no borders, it is nevertheless something that comes about as an expression of a community, but one that is open to knowledge, shared exploration, and mutual enrichment.
15: Being a European Capital of Culture is clearly a unique opportunity for a city and its citizens, as it can have a positive cultural, social, and economic impact.
14: Did this podcast spark your curiosity? Why not explore how the European Union is supporting culture on the ground, where you live or where you're travelling? This podcast is brought to you by the European Parliament.
16: Konrád Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrád Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. Három évvel házasságkötésük után Max Váráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, három gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Váráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinzert. Házasságukból öt gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A második világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában második felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
17: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
16: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
17: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
16: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A második világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Élysée szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szeretével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
18: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
16: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
18: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
16: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
19: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpankadega, kus euro on kasutusel. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on kujundada ja rakendada euroala rahapoliitikat. Hinnad tuleb hoida stabiilsena ja inflatsioon keskpikas plaanis 2% lähedal. Miks on inflatsiooni tasemeks valitud just 2%? Majandusele on kahjulik nii kõrge kui ka madal inflatsioon. Kui inflatsioon on kõrge, tõusevad kiiresti ka hinnad ja inimestele jääb vähem raha kätte. Kõrge inflatsiooni tõttu ei saa me sama raha eest osta sama palju kaupu ega teenuseid nagu varem. Euroala huvides on nii siis hoida inflatsioon kontrolli all, et turul ei tekiks tarbijate puudust. Usaldussüsteemi vastu ei tohi kaduda. Samas on probleemne ka väga madal inflatsioon. See võib kaasa tuua palkade vähenemise ja tööpuuduse suurenemise. Hinnad võivad tänu madalale inflatsioonile küll alaneda, aga inimesed, kes teenivad vähem või on hoopis töötud, ei saa ikkagi endale kaupu ega teenuseid lubada. Euroopa Keskpank saab euroala majandust mõjutada mitut moodi. Näiteks kehtestatakse baasintressi määrad, mis aitavad hindu stabiilsena hoida. Lisaks tagab keskpank, et maksesüsteemid, nagu debet ja krediitkaardid, toimivad probleemideta. Tänu sellele saab kiiremini, turvalisemalt ja lihtsamalt raha üle kanda või sularaha vabalt arveldada. Samas vastutab Euroopa Keskpank koos riikide keskpankadega ka euroraha tähtede trükki eest, et sularaha oleks saadaval piisavalt. Lisaks tehakse järelevalved kõigi Euroopa pankade üle ning kontrollitakse, et pangad töötavad reeglite kohaselt ja saavad võimalike finantsraskustega hakkama. Nüüd uurime veidi Euroopa Investeerimispanga tegevust. Selle panga ülesanded on hoopis teistsugused. Euroopa Investeerimispank tegeleb laenude andmisega. Laenudega toetatakse projekte, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu eesmärke mitmesugustes valdkondades, näiteks tervishoiu, haridus ja eluaseme sektoris. Kust see raha tuleb? Oleks ju võinud arvata, et Euroopa Liidu eelarvest, aga see pole nii. Euroopa Investeerimispank laenab ise raha kapitaliturgudelt võlakirjade kaudu ja laenab selle seejärel soodsatel tingimustel projektidele edasi. Valdav enamus neist laenudest antakse Euroopa Liidu projektidele. Euroopa Investeerimispangalt saab laenu taotleda iga üks. Laenu antakse nii avaliku kui ka erasektori projektidele, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. Pank hindab, kas projekt vastab rahastamistingimustele ja laenu andmise eesmärkidele ning kas äriplaan on hästi läbi mõeldud. Euroopa Investeerimispank on üks maailma suurimaid mitmepoolseid finantseerimisasutusi, mis on ka esirinnas kliimameetmete rahastamise vallas. Pank nimetab end lausa kliimapangaks. Kliimamuutuste vastane võitlus on panga prioriteet ja investeeringuid tehakse selleks, et tagada kõigile inimestele turvaline tulevik. Euroopa Investeerimispank toetab ka puhta energia kasutuselevõttu ja innovatsiooni. Panga insenerid, teadlased, ökonomistid ja pankurid teevad keskkonnasäästlikuma tuleviku kujundamiseks koostööd koguni 160 riigi ettevõtjate, valitsuste ja vabaühendustega. Koostöö kaudu saab kogu maailm osa Euroopa eksperditeadmistest ja uuenduslikest ideedest. Nii siis on Euroopa Liidu kahel pangal erisugused, aga ühtmoodi tähtsad ülesanded. Euroopa Keskpank vastutab eelkõige rahapoliitika eest. Eesmärk on hoida euroala majandus ja hinnad stabiilsena, et inimestel oleks võimalik endale vajalike kaupu ja teenuseid lubada. Euroopa Investeerimispanga ülesanne on aga toetada projekte, mis aitavad luua turvalisemat ja keskkonnasõbralikumat tulevikku kõigi eurooplaste hüvanguks. Mõlemad pangad on seega Euroopa Liidu majanduse ja tuleviku seisukohast üliolulised. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: A víz nélkülözhetetlen az élethez. Az ökoszisztémák és a mezőgazdaság éltető eleme, és elengedhetetlen még az emberek legalapvetőbb szükségleteinek kielégítéséhez is. Annak ellenére azonban, hogy a víz ennyire fontos a társadalom számára, a vízszennyezés továbbra is jelentős kihívást jelent világszerte. Az ipari hulladék, a mezőgazdasági eredetű káros anyagbeszivárgás és a műanyagok folyamatosan rontják vizeink minőségét, ami súlyos ökológiai és egészségügyi problémákhoz vezet.
1: Ön a Lépjünk szintet a Minőségi Jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a részben egy mindannyiunkat érintő témáról, a vízszennyezésről lesz szó. Nézzük meg közelebbről, mit tesz az Európai Unió folyóink, tavaink és tengereink egészségéért.
0: A vízszennyezésnek számos forrása lehet. Az ipari létesítmények gyakran egyenesen a folyókba és tavakba ürítik a hulladékvegyi anyagokat. A mezőgazdasági tevékenységek nyomán műtrágyák és növényvédőszerek szivárognak a víztestekbe, a városi területekről elfolyó csapadékvíz olajat, nehézfémeket és más szennyező anyagokat juttat a környezetbe. És persze ott vannak a műanyagok, amelyek veszélyeztetik a tengeri élővilágot, a bomlásukból származó mikroműanyagok pedig a vízrendszereken keresztül mindenhova eljutnak. Ezek a vízszennyező anyagok felborítják az ökoszisztémák egyensúlyát, és komoly veszélyt jelentenek nem csak a vadon élő állatokra, hanem az emberek egészségére is. A szennyezett víz különböző betegségeket okozhat, hatással lehet az élelmiszerbiztonságra, és károsíthatja a biológiai sokféleséget.
1: Az Európai Unió egy sor fontos intézkedést hozott a vízminőség védelmére és javítására. Ezek közül is az egyik leglényegesebb a vízkeret irányelv. Ezzel a jogszabállyal az EU azt akarta elérni, hogy az uniós országok a területükön található valamennyi víztestnek állítsák helyre a jó ökológiai és kémiai állapotát. Megállapította a legnagyobb aggodalomra okot adó és komoly kockázatot jelentő szennyező anyagok körét, és hogy ezekből az anyagokból legfeljebb mennyi lehet vizeinkben. Az uniós országoknak rendszeresen ellenőrizniük kell ezeknek az anyagoknak a jelenlétét és szintjét. A 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv a mai napig a legfontosabb vízvédelmi jogszabály az EU-ban. Kimondja, hogyha egy folyó vagy más víztest egynél több országhoz tartozik, akkor ezeknek az országoknak együttműködésre kell törekedniük annak kezelésében.
0: A vízszennyezés elleni küzdelem uniós stratégiájának másik fontos eleme a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv. Tudta, hogy a települési szennyvíz, ha nem az uniós szabályoknak megfelelően gyűjtik és kezelik, a vízszennyezés egyik legfőbb okozója lehet. Különféle szerves anyagokat, káros vegyi anyagokat, valamint a gyógyszeriparból és a kozmetikai ágazatból származó szennyező anyagokat tartalmazhat, és akár baktériumokkal és vírusokkal fertőzött is lehet. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv célja, hogy megvédje a környezetet a települési és az ipari szennyvíz káros hatásaitól. Meghatározza a települési szennyvíz gyűjtésének, kezelésének és kibocsátásának követelményeit, és előírja, hogy az uniós országok valamennyi agglomerációban betartassák ezeket a szabályokat.
1: Az EU más vízügyi kezdeményezések mögé is beáll. Ezekhez például a LIFE program, vagyis a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai intézkedések uniós finanszírozási eszközén keresztül biztosít forrásokat. A támogatás elnyeréséhez a projekteknek teljes mértékben igazodniuk kell a területet érintő fontosabb uniós stratégiák és jogszabályok célkitűzéseihez, és közelebb kell vinniük azok teljesítéséhez. Ilyen stratégia, illetve jogszabály például a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia, a már említett vízkeret irányelv és a természethelyreállítási rendelet. A LIFE program jóvoltából sok más kezdeményezés mellett több olyan projekt is finanszírozáshoz jutott, amelyek a települési szennyvízkezelés fejlesztése révén csökkentik a folyókba és tavakba jutó káros anyagok mennyiségét.
0: Végül, de nem utolsó sorban, mi magunk is sokat tehetünk vizeink tisztaságának megőrzéséért. Olyan egyszerű dolgokról van szó, hogy például igyekszünk kevesebb műanyagterméket használni, megfelelő helyre juttatjuk a veszélyes anyagokat, és fenntartható módszereket alkalmazunk a mindennapokban. A hashtag WaterWiseEU kampánnyal az EU az európai vízrendszerekre nehezedő, egyre nagyobb nyomásra kívánja felhívni a figyelmet. Ezzel szeretné előmozdítani a fenntartható vízgazdálkodást és megelőzni a fenyegető vízhiányt. A víz mindannyiunké. Bánjunk vele okosan!
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
2: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať rozdeleniu kresiel v parlamente. Európsky parlament je zákonodarný orgán Európskej únie, ktorý reprezentuje záujmy miliónov občanov 27 členských štátov únie. Bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a presvedčenie je rozdelenie kresiel v parlamente dôkazom o záväzku únie k demokracii a zastupovaniu záujmov jej občanov. Z tohto ročných európskych volieb vzíde 720 novozvolených europoslancov, čo je o 15 viac než v súčasnom končiacom parlamente. Ak chceme lepšie pochopiť, ako funguje demokratický proces v Európskej únii, povedzme si viac o tom, ako sa kreslá v Európskom parlamente rozdeľujú medzi jednotlivé členské krajiny únie. Kreslá sa rozdeľujú na základe systému tzv. Zostupnej proporcionality, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Podľa tejto koncepcie sa každej krajine pridelí určitý počet kresiel. Väčšie krajiny majú viac kresiel a menšie ich majú menej. Zároveň platí, že europoslanci z väčších štátov zastupujú viac obyvateľov, než europoslanci z menších krajín. Napríklad Nemecko je štátom s najvyšším počtom obyvateľov v Únii a má 96 kresiel, čo je v Europarlamente najviac. Na druhej strane menšie krajiny, ako Malta, Luxembursko či Cyprus, ich majú len 6, čo je aj najnižší možný počet kresiel na krajinu.

0: Március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon a nőket, a nők teljesítményét ünnepeljük. Ilyenkor több figyelem irányul a nők jogaira. Az ünnepnap arra is jó alkalom, hogy a nemek közötti egyenlőségről, a reprodukciós jogokról, valamint a nőkkel szembeni erőszak és a nők bántalmazása elleni küzdelemről essék szó. A nők és férfiak esélyegyenlőségét mindig is alapértékének és fő törekvésének tekintette az Európai Unió.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a Nemzetközi Nőnap apropóján a nők jogaiért folytatott küzdelemmel foglalkozunk. Sorra vesszük, mit tett eddig az Európai Unió ezen a téren.
0: A nemi esélyegyenlőség már jóval a ma ismert Európai Unió létrejötte előtt fontos ügy volt. A törekvést Európa akkori vezetői jogi alapokra helyezték, amikor 1957-ben a római szerződésben az Európai Gazdasági Közösség alapértékeként határozták meg. Az Európai Unió azóta számos jogszabályt és ajánlást fogadott el a nők helyzetének javítására. Emellett anyagilag támogatta a tagállamok ilyen irányú lépéseit, és közzétette a gyakorlatban bevált módszereket. 2023. júniusában ratifikálta az isztambuli egyezményt, amely a nemi alapú, többek között a családon belüli erőszak felszámolásának kulcsfontosságú eszköze. Az Európai Parlament mindig is rendkívül tevékeny szerepet vállalt a nők és a férfiak közötti egyenlőség megteremtésében. Működésének már a második ciklusában, 1984-ben létrehozta a Nőjogi Állandó Bizottságot. Az Európai Unió a 2000-ben kihirdetett alapjogi chartájában rögzítette, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen biztosítani kell. Az Európai Parlament ennek megfelelően több fronton is erőteljesen képviselte a nők érdekeit. Nézzük meg közelebbről, hogy milyen lépéseket tett a közelmúltban a nemek közötti egyenlőségért. Lássuk először is, mi a helyzet a munkahelyen.
1: Az egyenlő munkáért egyenlő bért elve 1975-ben született, amikor az Európai Közösségek egykori tanácsa erről megállapodott. Jól lehet, ezt az elvet a mai napig nem sikerült maradéktalanul érvényre juttatni, történt azért előrelépés. 2022. áprilisában az Európai Parlament támogatta azt a bizottsági irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a cégeket. A bérek átláthatóságától azt várják a képviselők, hogy csökkennek majd a nemi alapú bérkülönbségek, és könnyebben össze lehet hasonlítani az azonos munkát végzők díjazását. Az Európai Unión belül a nők ma még átlagban 13%-kal keresnek kevesebbet a velük azonos munkakörben dolgozó férfiaknál. Születtek szabályok a munkahelyi szexuális zaklatás ellen, de a nők digitális gazdaságban való részvételének elősegítésére és a nemek közötti digitális szakadék áthidalására is. 2019-ben az EU módosította a családi és gondozási ápolási szabadságra vonatkozó szabályokat, és rugalmasabb munkafeltételeket teremtett, hogy az apákat jobban ösztönözze az otthonmaradásra és javítsa a nők foglalkoztatási arányát. 2022. júniusában a Parlament és a Tanács tárgyaló küldöttségei megállapodásra jutottak arról is, hogy az Európai Unión belül a tőzsdén jegyzett társaságok vezető testületeiben javítani kell a nemek arányát. Mi a helyzet a nők szexuális és reproduktív egészségével és jogaival?
0: A képviselők véleménye szerint a nők egészsége megkívánja, hogy mindegyikük számára minden tagországban legálisan elérhető legyen a biztonságos abortusz, a jó minőségű fogamzásgátlás és az iskolai nemi felvilágosítás. Az Európai Parlament ennek szellemében 2022. márciusában állásfoglalást fogadott el a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó harmadik uniós cselekvési tervről. Végül nézzük a nők elleni erőszak megelőzését szolgáló lépéseket.
1: Az Európai Unió 2023. júniusában 6 évvel a 2017-es aláírását követően ratifikálta a nők erőszakkal szembeni védelméről szóló isztambuli egyezményt. A ratifikálást jóváhagyó európai parlamenti szavazás után a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentéstevője így méltatta a képviselők döntését.
2: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament is
0: the... Ez a szavazás történelmi jelentőségű. 10 év után az Európai Parlament kézzelfogható eredményt tud felmutatni a nők biztonsága és szabadság jogai terén. E döntéssel nők millióit védjük, akiknek az életében állandó az erőszak, a veszély, a félelem. Ezzel most kimondjuk, hogy Európa egyáltalán nem tolerálja a nőkkel szembeni erőszakot, hogy Európa nem fog az orosz dezinformációs kampányok és az Európa ellenesség befolyása alá kerülni.
2: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
1: Azzal, hogy az Európai Unió csatlakozott az isztambuli egyezményhez, az uniós hatáskörbe tartozó szabályokat annak az 5 tagországnak is alkalmaznia kell, amelyik ugyan már aláírta, de eddig még nem ratifikálta az egyezményt. Bulgáriáról, Csehországról, Litvániáról, Magyarországról és Szlovákiáról van szó. Az egyezmény 2023. október 1-én lépett hatályba. A nők és a lányok elleni erőszak világszerte az egyik leggyakrabban elkövetett emberi jogi jogsértés. Sajnos az uniós tagországok sem jelentenek kivételt. Itt minden harmadik nő vált fizikai vagy szexuális bántalmazás, minden második szexuális zaklatás és minden 20. szexuális erőszak áldozatává. Az Európai Parlament a harmadik országokban élő, így például az afganisztáni és az iráni nők helyzetét is szorosan figyelemmel kíséri. Legelemibb emberi jogaiktól is megfosztják ezekben az országokban a nőket, állandó fenyegetettségben kell élniük. A parlament szerint elfogadhatatlan a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlata is, azt fel kell számolni. Csak nem 70 év eltelt a római szerződés aláírása óta, de sok még a tennivaló a nemek közötti egyenlőségért. Az Európai Unió minden eszközével azon fáradozik, hogy egy nap ez már ne csak cél legyen.
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europar Radio weboldalán.
3: To ukształtował dzisiejszą Europę. Integrację europejską zawdzięczamy nie tylko instytucjom i traktatom, ale też konkretnym ludziom. Za każdym krokiem w kierunku jedności Europy stoją osoby, które broniły demokracji, propagowały prawa człowieka i pomagały krajom zbliżyć się do siebie. Aby uhonorować ich zasługi, Parlament Europejski ustanowił nowe wyróżnienie – Europejski Order Zasługi. Jest to pierwsze odznaczenie cywilne przyznawane przez instytucję unijną. Pierwszych laureatów orderu ogłosiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Unię zawsze budowali niezwykłe kobiety i niezwykli mężczyźni z różnych grup społecznych. Mieli oni odwagę wznieść się ponad naszą burzliwą przeszłość, niwelować podziały, obalać bariery i dyktatury oraz przezwyciężać kryzysy. W ten sposób odmieniali nasz kontynent i budowali lepszą przyszłość. Oddanie idei zjednoczenia Europy zasługuje na wyróżnienie. Dlatego Parlament ustanowił Europejski Order Zasługi. Honoruje nim tych, którzy nie tylko uwierzyli w Unię, ale pomogli ją zbudować. Lista laureatów odzwierciedla wielość sposobów, w jaki ludzie mogą przyczynić się do rozwoju Europy. Laureaci są aktywni w różnych dziedzinach, od polityki do dyplomacji, po prawa człowieka, naukę i kulturę. Najwyższe odznaczenie to wybitny członek Europejskiego Orderu Zasługi. Przyznano je polskiemu liderowi opozycji demokratycznej i byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie, byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Żeleńskiemu. Wielu innych przywódców i zasłużonych osób otrzymało tytuł honorowego członka orderu lub członka orderu. To między innymi prezydenci, politycy, działacze humanitarni, naukowcy i artyści, którzy znacząco przyczynili się do propagowania europejskich wartości i integracji. Wśród nich są była prezydentka Irlandii Mary Robinson, działacz humanitarny José Andrés, i członkowie irlandzkiego zespołu U2. Odznaczenie ustanowiono w 2025 roku z okazji 75. rocznicy podpisania deklaracji Schumana. Tamten historyczny moment uznaje się za początek Unii Europejskiej, jaką znamy. Bo Unia to coś więcej niż instytucje czy przepisy. To także historie ludzi, którzy uwierzyli w projekt europejski i pomogli go urzeczywistnić. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Niezależnie od politycznych podziałów jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla Wspólnoty Europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
4: Tymi słowami w 1979 roku Simone Veil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę Parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Veil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
3: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Veil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.

0: het land aanzienlijke verbeteringen moet doorvoeren om te voldoen aan regionale en internationale verkiezingsnormen. De verkiezingswaarnemingsmissies van het Europees Parlement spelen dus een belangrijke rol bij de ondersteuning en bevordering van democratische processen in de wereld. Ze moeten landen helpen eerlijke, vrije en democratische verkiezingen te organiseren door verkiezingsprocessen onder de loep te nemen en een objectieve en onpartijdige beoordeling te bieden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: 2024. Gada aprīļa beigās publicētie dati liecina, ka vajāšanas, konfliktu, vardarbības un cilvēktiesību pārkāpumu dēļ visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti vairāk nekā 120 miljonu cilvēku. Tas nozīmē, ka piespiedu kārtā pārvietots viens no katriem 69 cilvēkiem. Pārvietoto personu vidū ir vairāk nekā 43 miljonu bēgļu un miljoniem bezvalstnieku, kam ir liegta pilsonība. Šiem cilvēkiem nav pieejamas tādas pamattiesības kā tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, nodarbinātību un brīvu pārvietošanos. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka likumdošana. Šajā pārraidē runāsim par to, kā Eiropas Savienība risina humanitārās krīzes. Pagājušajā gadā vien no kara šausmām un klimata pārmaiņu izraisītām ārkārtas situācijām bija spiesti bēgt 10 miljonu cilvēku, un šo cilvēku skaits turpina palielināties. ANO bēgļu aģentūras jaunākais ziņojums liecina, ka pārvietoto personu skaits visā pasaulē ir sasniedzis 120 miljonus. Tas ir gandrīz tik pat daudz, cik Japānā ir iedzīvotāji. 2024. Gada pirmajos mēnešos vien, sāsinoties daudziem nerimstošiem konfliktiem tādās vietās kā Ukraina, Gazas josla, Sīrija un Sudāna, miljoniem cilvēku bija spiesti pamest savus mājas. Aptuveni 3/4 pārvietoto cilvēku ir no valstīm, kur klimata krīzes sekas ir jūtams ikdienā. Visvairāk palielinājies to pārvietoto cilvēku skaits, kas bijuši spiesti bēgt no konflikta un ir palikuši savā valstī. Vairāk nekā 68 miljonu cilvēku ir pārvietoti valstu iekšienē. Tā ir viena no neaizsargātākajām pārvietotu cilvēku grupām pasaulē. Šie cilvēki bieži vien nevar pamest bīstamas konfliktu zonas un doties uz drošu vietu. Bēgļu un to cilvēku skaits, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir pieaudzis līdz 43,4 miljoniem. Bēgļi ir cilvēki, kuri ir devušies uz citu valsti, lai paglābtos no konfliktiem, vajāšanas un cilvēktiesību pārkāpumiem. Patvērumu meklētāji ir cilvēki, kuri pametuši savu izcelsmes valsti un pieteikušies uz patvērumu citā valstī, taču joprojām gaida uz savu patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Ne katrs patvērumu meklētājs gal galā tiek atzīts par bēgli, taču katrs bēglis sākotnēji bijis patvērumu meklētājs. Bēgļu krīze ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas Savienība. Ir ieviesti vairāk Eiropas Savienības finansējumu mehānismu un programmas, kur mērķis ir risināt migrācijas un patvērumu problēmas. Šīs finansējuma programmas palīdz Eiropas Savienības valstīm pārvaldīt migrācijas plūsmas, integrēt migrantus un bēgļus un uzlabot robežu drošību. Galvenā Eiropas Savienības finansējuma programma patvērumu migrācijas jomā ir Patvērumu migrācijas un integrācijas fonds. Šī fonda mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienības valstīm uzlabot patvērumu sistēmas, uzņemšanas apstākļus un starptautiskās aizsardzības procesus, kā arī veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju sabiedrībā. Fonds arī palīdz Eiropas Savienības valstīm, kas saskars ar lielu migrācijas spiedienu. Tas stiprina šo valstu spēju tikt galā ar lielu migrantu un patvērumu meklētāju pieplūdumu, kā arī atvieglo migrantu humānu un cieņpilnu atgriešanu tu izcelsmes valstīs. 2024. Gada jūnija vidū Eiropas komisija pieņēma kopējo migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas plānu. Tā mērķis ir nodrošināt, ka jaunos patvērumu migrācijas noteikumus, kas ieviest ar minēto paktu, var sākt piemērot ne vēlāk kā 2026. Gada jūnija vidū. Līdz 2024. Gada beigām Eiropas Savienības valstīm jāizstrādā savi īstenošanas plāni, kuros sīk izklāstīts, kā tās nodrošina minēto noteikumu izpildi. Kopējam īstenošanas plānam ir 10 pamatelementi. Tī ietver kopēju migrācijas un patvērumu informācijas sistēmu, kas vajadzīga, lai piemērot jaunos noteikumus par Savienības dalībvalstu savstarpējo solidaritātu un atbildību, un sistēmu, kas paredzēta, lai pārvaldītu neatbilstīgu ieceļošanu no trešām valstīm. Minētie elementi ietver arī efektīvākas patvērumu procedūras un pienācīgu dzīves līmeņu nodrošināšanu pieteikumu iesniedzējiem. Migrācijas un patvērumu pakts, ko Eiropas komisija ierosināja 2020. Gada septembrī un ko Eiropas parlaments un padome pieņēma 2024. Gadā, nosaka vienot Eiropas Savienības pieeju taisnīgai un ilgspējīgai migrācijas pārvaldībai. Pakta mērķis ir garantēt solidaritāti starp Eiropas Savienības valstīm, nodrošināt noteiktību un aizsargāt nesen ieceļojušo personu pamatiesības. Visas šīs iniciatīvas atspoguļo Eiropas Savienības visaptvarošo pieeju migrācijai un patvērumam. Šī pieeja apvieno tūlītais palīdzības sniegšanu un ilgtermiņa risinājumus, kuri mērķis ir veicināt integrāciju un sadarbību. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka katras politikas un fonda pamatā ir patiesa stāsts par konkrētiem cilvēkiem un ģimenēm, kas meklē drošību, stabilitāti un iespēju sākt dzīvi no jauna. Eiropas Savienības iniciatīvas nav tikai skaitļi un politika. To mērķis ir būtiski mainīt šo cilvēku dzīvi. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
2: 2021-ben az Európai Parlament Alexej Navalnyinak ítélte oda a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov díját. Az Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről elnevezett díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. Navalnyi az orosz ellenzék egyik legismertebb alakja, egyben Putyin elnök talán legvehemensebb bírálója 2024. február 16-án egy észak-sarkvidéki orosz büntető táborban tisztázatlan körülmények között vesztette életét. A jogász, blogger és politikai aktivista Alexej Navalnyi 1976-ban született. Akkor került a nemzetközi figyelem homlokterébe, amikor elkezdett kormányellenes tüntetéseket szervezni, majd korrupció ellenes programmal indult az orosz választásokon. 2021. januárjában letartóztatták, amikor egy ellene elkövetett merényletből felépülve visszatért Oroszországba. Közben kiderült, hogy egy novicsok típusú harci idegméreggel próbálták megölni. Navalnyi 2020. augusztusától több mint egy hónapon át a berlini Charité egyetemi kórházban lábadozott, legfőképpen az intenzív osztályon. Gyógyulása után felkutatta azokat, akiknek érzése szerint szerepük volt a megmérgezésében. Nemzetbiztonsági tisztnek adva ki magát, sikerült szóra bírnia egy állami ügynököt, aki beismerte a vegyi fegyver bevetését. Navalnyi az orosz kormány tette felelőssé, a Kreml azonban minden vádat tagadott. Az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló elnökök értekezletének korábbi döntése nyomán az Európai Parlament a 2021. októberi második plenáris ülésszakán hirdette ki, hogy Alexej Navalnyinak ítéli oda a gondolatszabadságért járó Szaharov díjat. A bejelentéskor Heidi Hautala, az Európai Parlament alelnöke ezekkel a szavakkal méltatta a győztest.
3: Alexej Navalnyi nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta visszaszerezni az orosz népnek a szabad választás jogát. Hazájában évek óta küzd az emberi jogokért és az alapvető szabadságokért. Ezért a saját szabadságával és csaknem az életével fizetett. Az Európai Parlament nevében követelem azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását.
2: David Sassoli, az Európai Parlament akkori elnöke az ünnepélyes díjátadást követően elmondta, ezzel a Szaharov díjjal ma a parlament egyben Alexej Navalnyi azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását is követeli. E szavak süket fülekre találtak, mint ahogyan az orosz hatóságokhoz intézett számtalan megkeresés sem vezetett eredményre. Navalnyit 2023. decemberében a szibériai Harp településre szállították át a Moszkvától keletre található Vlagyimiri területről, ahol először tartották fogva. Idén február 16-án azután holtan találták a cellájában, ahol 19 éves börtönbüntetését töltötte. A közvélekedés szerint az ítéletet politikai indíttatású vádak alapján szabták ki rá. Julia Navalnaya mindössze 12 nappal férje halálát követően február 28-án részt vett a parlament strasbourgi plenáris ülésén. A láthatóan megrendült özvegy ezekkel a szavakkal fordult a képviselőkhöz.
4: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
3: Ha tényleg le akarják győzni Putyint, valami újjal kell előállniuk, nem a megszokott unalmas módszerekkel. Putyin egy szervezett bűnbanda feje. Önöknek és mindnyájunknak egy bűnszervezettel kell felvennünk a küzdelmet. És itt az lenne a politikai újítás, hogy a szervezett bűnözéssel szembeni módszereket alkalmazzák. Nem kell politikai vetélkedő, se diplomáciai jegyzékváltás, hanem a kétes pénzügyi mahinációk kivizsgálása. Nem kell aggályokat megfogalmazó nyilatkozat, hanem kutassák fel országaikban a maffia kapcsolatokat, azokat a csendes ügyvédeket és pénzembereket, akik segítenek Putyinnak és barátainak elrejteni a pénzüket.
2: Válaszában az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola elmondta,
3: a ház és valamennyi tagja mélységesen elítéli ezt a gyilkosságot. Ez olyan bűncselekmény, amely független nemzetközi vizsgálatot érdemel. Tartoznak a világnak az igazsággal.
2: Az Európai Parlament egy állásfoglalásában határozottan elítélte Alexej Navalnyi meggyilkolását, valamint teljes támogatásáról biztosította Julia Navalnyáját, aki hitet tett a férje által megkezdett munka folytatása mellett. A képviselők külön hangsúlyozták, hogy nem szabad egyenlőségelet tenni az orosz nép és a háborús uszító autokrata Kreml rezsim közé. Szolidaritásukat fejezték ki mindazokkal, akik Oroszországban vagy bárhol máshol az embertelen elnyomás és a súlyos személyes következmények ellenére továbbra sem félnek kimondani az igazságot. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén és oroszul is elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.